0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Kötcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volán ügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Szeptember 13-a van, 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita hírszerkesztőnknek. Köszönjük a legfrissebb információkat, a Kornélokat pedig innen is köszöntem, mert hogy ők a mai névnaposok. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és a Magyar Dalnapján természetesen a magyar kedvencek is jönnek, a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül itt a Rádió Andréton. Töltsük együtt a vasárnap reggelt is.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágerei után köszöntöm a Cornélokat. Latin eredetű férfi névről beszélünk, a Cornélius nemzetség névből származik, jelentése pedig sonfa vagy szarv, de lehet köszönteni ma még a mórokat, a lújzákat, a polixiénákat, vagy éppen a krizsánokat is, mert hogy ők is ünnepelnek szeptember 13-án, de ezen a napon ünnepelné születésnapját Zsói Nilás Govil is. Ő 1803-ban látta meg a napvilágot, francia művész, aki különleges karikatúráiról vált híressé, állatokat ábrázolt emberi tulajdonságokkal, társadalmi és politikai szatirákat készítve. Munkái később több szürrealista művészre is hatással voltak. Aztán ezen a napon született Clara Schumann is 1819-ben, nem egyszerűen Robert Schumann felesége volt, a 19. század egyik legnagyobb zongora művészeként tartották őt számon. Már gyermekként koncertezett, és Európa szerte ünnepelt előadó lett. Érdekesség, hogy zeneszerzőként is jelentős műveket hagyott hátra, bár ezek sokáig háttérbe szorultak férje életműve mellett. Aztán itt van Walter Reed, aki 1851-ben született. Nevét ma is őrzi az amerikai Walter Reed katonai egészségügyi központ. A sárgaláz kutatásában játszott döntő szerepet az úr, és kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ezt a betegséget bizony szúnyogok terjesztik. Ez óriási áttörés volt a járványok elleni küzdelemben. Aztán itt van Akuhilino Hibero, 1885-ben született szeptember 13-án. A portugál irodalom egyik meghatározó alakja volt ő. Élete nem volt éppen eseménytelen. Politikai tevékenysége miatt börtönbe is került, majd megszökött és Párizsba menekült. Később pedig újságíróként és íróként vált ismerté. Gombár Judit is ma ünnepelne, 1937-es születésű, a magyar színház és táncművészet fontos alakja, a győri balett egykori alapítója volt ő. Díszlet és jelmez tervezőként ne pusztán felöltöztette az előadásokat, a látványvilág szerves részévé tette a jelmezt és a teret is. Aztán Michael Johnson is ma ünnepel, 1967-es születésű, az amerikai sprinter, a jellegzetes aranyszínű futócipőiről is könnyű volt őt felismerni, négyszeres olimpiai bajnok és nyolcszoros világbajnok lett. Pályafutása egyik ikonikus pillanata az 1996-os atlanti olimpia volt, ahol 200, illetve 400 méteren is olimpiai bajnok lett. Isten éltesse a ma ünneplőket, az antritos születésnaposokat főként, legyen szép a vasárnap mindenki számára, a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: kedvence, és a tegnap slágerei után pedig fellapozzuk a történelmi naptárat. Ezen a napon is bizony találunk sok-sok izgalmas eseményt, de már sorolom is őket. Egy olyan döntéssel kezdünk, amelynek hatása évszázadokon át érezhető volt. 1515-ben a svájci államszövetség kinyilvánította öröksemlegességét. A svájci semlegesség azóta is az ország egyik legismertebb sajátossága, és ma már szinte hozzátartozik Svájc nemzetközi harculatához. 1540-ben János Zsigmondot magyar királlyá választották ezen a napon. Az ő uralkodása azonban különleges történelmi időszakra esett. Az ország ekkor már három részre szakadt, és a magyar királyi cím mögött komoly politikai küzdelmek zajlottak. János Zsigmond később Erdély első fejedelmeként is fontos szerepet játszott. Ugorjunk aztán egy nagyot egészen 1788-ig, ekkor New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Igaz, csak átmenetileg, mert később Philadelphia, majd pedig Washington lett a főváros, de azért érdekes belegondolni a ma is felhőkarcolóiról és hatalmas metropoliszáról, ismert New York egy időben az Egyesült Államok politikai központja is volt. 1898-ban Hannibal Godwin feltalálta a celluloid alapú fotófilmet. Ez első hallásra talán kevésbé izgalmas, mint mondjuk egy királyválasztás, vagy éppen egy fővárosváltás, pedig hatalmas jelentősége lett, ugyanis a rugalmas filmanyag lehetővé tette, hogy a fényképezés és később a mozgókép sokkal könnyebben elterjedjen. Vagyis egy olyan találmányról beszélünk, amely közvetve a mozi történetéhez is kapcsolódik. Aztán jön 1969-es évszámunk egy legendás zenei pillanat. John Lennon és Yoko Ono először lépett a színpadra közösen a Plastic Ono Banddel a torontói Rock and Roll Revival fesztiválon. Lennon ekkor már a Beatles tagja volt, de ez az együttes egy új korszak kezdetét is jelezte számára. A koncert pedig arról is nevezetes, hogy Lennon a Beatlesben megszokott szerepétől eltérően már egészen más zenei közegben mutatta meg magát. És van egy számunkra különösen fontos esemény is, 1996-ban az Akteleki Karszt és a szlovák karszt barlangjai felkerültek az UNESCO világörökségi listájára. A barlangvilág különlegessége, hogy a határon átnyúló természeti értékeket egyetlen összefüggő rendszerként őrzi. Az Akteleki Karszt egyik legismertebb része a Baradla barlang, amelynek hatalmas termei és különleges cseppkő képződményei valóban lenyűgözőek. Végül pedig egy jóval frissebb emlék, 2008-ban adták át a Megyeri híd gyalogos részét. A híd Budapest egyik látványos Duna átkelője lett, és azóta a fővárosi közlekedés fontos része. De azért nem feledkezünk meg a programozókról, mert ugye az ő nemzetközi napjuk ez a mai, a szoftverfejlesztők nélkülözhetetlen munkájára hívja fel a figyelmet, a technika folyamatos fejlődésére is rávilágít azért ez a programozók nemzetközi napja, de a magyar dal napja is a mai. Egy Presser Gábor kezdeményezésről van szó, a magyar zenei rendezvény neki köszönhetően jött létre 2008-ban. Kezdetben a Sziget Fesztivál előnapja volt, egy kis érdekesség ehhez a naphoz kapcsolódva, és ha már magyar dal, akkor megyünk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
2: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. A Magyar Fencei és a tegnap slágerei.
8: Ez az Andrit reggel.

A ma kedvence és a tegnap slágerei a hétvégi horoszkóp előtt és után is itt lesznek majd, de most mondom csillagjegyenként, mire számíthatunk. Kos. Ön már most érzi, hogy az ősz nem feltétlenül a lassításról szól. Új terveket sző, új lendületet keres, és legszívesebben azonnal belevágna mindenbe. Most azonban érdemes egy kicsit megállni és élvezni az évszak hangulatát is. Egy séta, egy jó beszélgetés vagy egy közös program többet adhat, mint egy újabb kipipálandó feladat. Bika, ön különösen jól tud kapcsolódni az ősz meghittebb oldalához. Fontosabbá válik az otthon, a finom ételek, a nyugodt esték és azok társasága, akik mellett igazán önmaga lehet. Most ne sajnálja magától a kényelmet. Az ősz arra is megtaníthatja, hogy a pihenés nem időpazarlás, hanem feltöltődés. Ikrek, önnek az ősz inkább új gondolatokat, mint sem szomorkás hangulatot hoz. Szívesen tervez, beszélget, szervez, és akár egy régi ismerettséget is új életre kelthet. Most különösen jól eshetnek azok a programok, amelyek kizökkentik a megszokott rutinból. Ne mondjon nemet egy spontán meghívásra. Rák. Ön érzékenyebben reagálhat az évszakváltásra, ezért most különösen fontos, hogy megteremtse maga körül a biztonságot. A családi együttlétek, a meghitt beszélgetések és az otthon melege sokat jelenthetnek. Ha valami régóta nyomasztja, most könnyebb lehet kimondani, és ezzel már is könnyebbnek érezheti majd magát. Oroszlán. Ön nehezen viseli, amikor a nyár lendülete fokozatosan alábbhagy, de nincs oka búslakodni. Az ősz egészen másfajta lehetőségeket kínál. Kulturális programok, társasági események vagy egy új hobbi ismét reflektorfénybe helyeződhet. Most is érdemes megmutatnia magából azt a lelkesedést, amely másokat is magával ragad. Szűz, önnek az ősz kifejezetten kedvezhet, hiszen szereti, amikor rendeződnek a dolgok. Ez az időszak alkalmas lehet arra, hogy átgondolja, mit szeretne még ebben az évben megvalósítani. Arra azonban figyeljen, hogy ne akarjon mindent tökéletesre szervezni. Néha a legjobb pillanatok éppen akkor születnek, amikor hagyja magát meglepni. Mérleg, ön számára az ősz a hangulatokról és a kapcsolódásról szólhat. Egyre fontosabb lesz, hogy kikkel tölti az idejét, és kik azok, akik valóban fel. Töltik. Egy kellemes beszélgetés vagy egy közös program most különösen sokat jelenthet. Ha valamilyen kapcsolatban egyensúlytalanságot érez, ideje lehet finoman változtatni rajta. Skorpió, ön az őszben megtalálhatja azt a mélységet, amelyet igazán kedvel. Most kevésbé érdekli a felszínesség, sokkal inkább az őszinte beszélgetések és a valódi érzések. Egy régi ügy is új megvilágításba kerülhet. Ne féljen attól, ha valamit végleg lezárna, néha éppen ezzel nyílik hely valami új számára. Nyilas, ön már az őszi időszakban is a következő kalandot keresi. Utazás, kirándulás, új ismerettség, vagy akár egy érdekes tanulási lehetőség mozgathatja meg a fantáziáját. A lényeg, hogy ne érezze úgy, az ősz csak a bezárkózásról szól. Önnek most is szüksége van a szabadságra és friss élményekre. Bak, ön számára ez az időszak a tudatosabb tervezésről szólhat. Jó érzés lehet látni, hogy amit korábban elkezdett, lassan eredményt is hoz. Ugyanakkor ne feledje, nem minden pillanatnak kell hasznosnak lennie. Engedje meg magának a semmittevést, a kikapcsolódást, és azt is, hogy egyszerűen csak jól érezze magát. Vízöntő, ön az őszben is képes valami újat felfedezni. Nem feltétlenül a megszokott módon éli meg az évszakváltást. Egy új közösség, érdekes program, vagy különleges ötlet hozhatja lázba. Most érdemes hallgatnia a megérzéseire, és nem feltétlenül azt választani, amit mindenki más. Halak, ön különösen fogékony lehet az ősz hangulatára. A természet változása, a csendesebb esték és az egyre meghittebb légkör megérintheti. Most szüksége lehet egy kis visszavonulásra, hogy rendezze a gondolatait, de ne zárkozzon be teljesen. Egy szeretetteljes találkozás vagy egy őszinte beszélgetés nagyon sokat adhat. Remélem, a mai naphoz legalább ennyit hozzáadnak a ma kedvence és a tegnap slágerei, amelyek itt vannak velünk a Rádió Antriton.

0: következő órában is várnak ránk a ma kedvence és a tegnap slágerei, és ezt azért mondom, mert hogy hamarosan óránk végéhez érünk, hírszerkesztőnk már a 7 órás információkkal érkezik Hidden Rádió Antritra. Nézegettem egy kicsit ugye az időjárás előrejelzést. Hát azért a jövő hét sem lesz hideg, 24-26 fokos csúcsőmérsékletekkel, lehet, hogy ez még az őszi időbe sem kategorizálható be, bár felhőket ígérnek, és az éjszakák is már egy kicsit hűvösebbek lesznek, ilyen 13-14 fok között alakulnak majd a csúcsok. No, de hogy egészen pontosan mi vár ránk, ezt hozza a hírszerkesztőnket, pedig várom vissza a következő órában is, hogy milyen programon vehet részt a mai napon, ehhez kapcsolódva is hozok segítséget.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasább burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctanfolyamra, Gabikám!
7: De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. Amint egy 1200 km hosszú olajvezeték, Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 7 óra múltán a stúdióban Gulyás Anita, egy újabb órának indulunk neki a vasárnap reggelünkben. Szeptember 13-a van, a kornélok ünnepelnek a mai napon. Ilyen nevű ismerőseiről ne feledkezzen el semmiféleképpen se, akár egy jó kis szüreti mulatságra is meginvitálhatja, de hogy egészen pontosan hova, ennek a részleteit majd hozom ebben az órában.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kedvence és a tegnap slágere után pedig egy mozgással kapcsolatos programmal érkeztem. Nem jó siettetni az időt, de egy kicsit szaladjunk előre szeptember 16-áig ugyanis. A Magyar Kerékpáros Klub országos bringázza munkába kampányhoz idén is csatlakozik a város, úgyhogy ha ön kerékpárral indulna, akkor munkába, iskolába, gyerkőccel, esetleg ügyet intézni, vagy egyszerűen csak szeretne tekerni egyet reggel, akkor érdemes lesz útba ejteni a bringás reggelit. Egészségmegőrzés szempontjából azért valljuk be, hogy nagyon sokat számít, hogyha az ember mozog. És hogyha ennek köszönhetően még a dugókat is kihagyhatjuk reggel, hát akkor ott van a pont az íre. A kerékpározás frissít, felébreszt, úgyhogy mire beérünk a munkahelyre, addigra egészen aktívak leszünk. Most lehet, hogy egy kicsit leizzadunk, valamit valamiért, de délután is lehet tekerni természetesen munka után, de szeptember 16-án reggel érdemes, ugyanis reggelivel fogják ellátni. Reggel 7:30 és 9 óra között 2 helyszínen is várják a bringásokat. Az egyik helyszín a Garai tér, a másik pedig a Csatári toroknál lesz majd. A programnak persze nem csak az a célja, hogy legyen mit harapni, és mivel leöblíteni azt, hanem a szervezők azt is szeretnék, hogyha a reggeli rohanásban egy kicsit megállnánk, beszélgetnénk egy kicsit egymással, és tovább erősödne a szexádi bringás közösség. Nos, legyen ez így, szóval, hogyha eddig csak gondolkodott rajta, hogy lenne mondjuk kedve biciklizni, vagy biciklivel járni a munkába, akkor szeptember 16-a, ez egy tökéletes indítás lesz erre. Pattanjon nyerekbe, tekerjen el a bringás reggelire, egyen egy jót, igyon egy kávét, és kezdje lendületesen a napot. És még egy apróság, ha már nyerekbe van, érdemes elindítani a bringázza munkába alkalmazást is, gyűjtheti itt a kilométereket, részt vehet a bringás kihívásokban, és még az is kiderülhet, hogy mennyivel több kilométert tud tekerni, mint gondolta volna. Ez nem egy utolsó dolog, egy kicsit úgy felspanolja az embert. Bringás reggeli tehát itt Szexádon szeptember 16-án szerdán reggel 7:30 és 9 óra között a Garai téren és a Csatári toroknál. Két keréken, jó reggeli, egy kis mozgás. Indulhat a nap a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, amelyek addig is itt lesznek velünk.
1: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.
2: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we

0: szél mára talán már csendesedik, a ma kedvence és a tegnap slágerei viszont nem. Vasárnapra az ország legnagyobb részére sok napsütést ígérnek, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható, bár azt gondolom, hogy ez inkább elkeserítő, minthogy sem örömet adó. Még több tájegységünkön élénk lesz az északias szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Ehhez mérten lehet tervezni a programokat, no de hogy hova, hamarosan hozom a segítséget. De előtte azért még valamire felhívom a figyelmét, hiszen hétfőn egy népjósló nap lesz. Azt tartják, hogy ha szeptember 14-én süt a nap, akkor derűs lesz a tavasz. Úgyhogy tessék megfigyelni, hogy milyen nap vár ránk majd a holnapi hétindító napon, de addig is élvezzük ki a hétvégét, hiszen még csak a vasárnap reggelünknél tartunk, a nap hátralévő részében pedig még számos programot meg lehet valósítani, mondjuk azok közül, amelyeket nem sikerült még a nyári listáról lehúzni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
5: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: slágerei nem lehetnek akadálya annak, hogy kimozduljon otthonról, hiszen online formában is önnel lehetünk a www.antrit.hu oldalon keresztül, de hogyha az autóban a rádiót a 105.1-re hangolja, akkor ugyanúgy ott leszünk önnel. Egyébként, hogyha a hétvégén szeretne egy kicsit kimozdulni, akkor irány mondjuk Bátaszék. Érdemes körülnézni, hiszen szüreti hangulat várja az érdeklődőket, gasztronómia és sok-sok családi program. A mai napon 2 órakor az Iszkili zenekar várja majd a közönséget, 3 órakor pedig Csonka András pici lép a színpadra. 17 órakor Daniel Fi következik, az esti programot pedig 20 órakor Freddy koncertje zárja. Vagyis, aki olyan hétvégére vágyik, ahol a szüreti hagyományok, a néptánc, a zene, a bora és a jó hangulat elevenedik meg, akkor mindenféleképpen menjen Bátaszékre. Vidám park és gasztró udvar is lesz, úgyhogy tényleg a család minden tagja megtalálhatja a számára érdekes programot, de természetesen Szexárdon sem maradunk majd program nélkül a jövő héten, sőt, tulajdonképpen már kedden elkezdődik a nagy üzem, ugyanis szeptember 15-én, kedden 17 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában már egy kiállítással veszi kezdetét ez a szüreti mulatság. Rács Róbert 40 éves jubileumi kiállítása lesz majd látható. A cím is sokat elárul, 40 év fazekasság, 40 kerámia díj a szexádi borvidékről. Ráadásul Rács Róbert neve mostanában több okból is ismerős lehet a szexárdiaknak, ő ugyanis a Muslinca kórus művészeti vezetője, és hamarosan beszélgetek majd vele. Szerdán szeptember 16-án este 7 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében pedig a zene kerül a főszerepbe, érkezik a Best of Hungary, vagyis egy koncert a legendás Hungária dalokkal. Hogyha valaki szereti a rock and rollt, a régi nagy slágereket, akkor ez bizonyára jó program lehet a számára. És aztán csütörtökön már igazán beindul a szexárdi szüreti hangulat, a Béla Király téri színpadon délután 2 órakor kezdődik a Szeretet lángja, majd 5 órakor a szexárdi ifjúsági fúvós zenekar lép a színpadra, este 7:30-kor pedig a Magyarul Szeretjük zenekar következik, a napot pedig este 10 órakor a Blues Factory zárja. Közben a Vármegyeháza dísztermében sem maradunk muzsika nélkül, délután 5 órakor a Magyar Borhoz Magyar Nóta program várja az érdeklődőket, mindez tehát jövő héten csütörtökön, míg pénteken már délelőtt elkezdődnek a programok, 10:30-kor a Szőlőszív Csemetekert, vagyis a szexádi óvoda bölcsöde és mini bölcsöde fenntarthatósági programja várja a közönséget. Délután 4 órakor a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület lép a színpadra, este 6 órakor pedig a szexádi szüreti napok ünnepélyes megnyitójára kerül sor, és 8:30-kor Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertje, után Dérhenit is láthatják az érdeklődők. Szóval itt minden lesz, ami kell egy jó kis szüreti hangulathoz, a hétvége programjairól pedig még szót sem ejtettem, ezt meghagyom majd jövő hétre. A ma kedvence és a tegnap slágerei viszont már itt sorakoznak, ezeket pörgetem önnek a vasárnap reggelében.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: beszélgetések, no de majd csak a következő órában. Előtte átengedem a mikrofont hírszerkesztőnknek, ország, világ, megye, kistérség, nagytérség mindenféle információkkal el fogja látni. Az időjárásban is útmutatást ad, majd ehhez mérten lehet szervezni a programokat. Töltse meg szerintem minél többel, ha még valami kimaradt a bakancslistáról, akkor azt a mai nap folyamán akár be lehet pótolni. Ha útnak indul, akkor balesetmentes kilométereket, de ott is önnel lehetünk, akár weboldalunkon az antrit.hu-n keresztül, akár a 105.1-re hangolva a rádiót. A ma kedvence és a tegnap slágerei tehát bekészítve, hogy kikkel is fogok beszélgetni, ezt már láthatta a tegnapi délután folyamán Facebook oldalunkon, de hogyha nagyon kíváncsi és nem látta, akkor keresse rá. Egyébként pedig hamarosan hozom a részleteket. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése, válaszolt az Európai... Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a hetedikes gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az Iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
1: Indul a megyei mozaik.
3: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
4: 2026. szeptember 13-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Tolna megyei Fogyatékosok Szövetségének elnöke, Takács Lászlóné Kati, akivel legutóbbi elismeréséről is beszélgetünk többek között. Aztán érkezik a jubileumot ünneplő szekszárdi Muslinca kórus művészeti vezetője Rács Robert, akivel rávilágítunk arra a közelgő eseményre, amelyről önnek sem érdemes lemaradni. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hír összefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő 2 órában is.
3: Rádió Andrét.
1: Megyei mozaik.
3: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: Hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő heti hír összefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: Elismeréseket is átadtak a Csapó Dániel iskola évnyitóján. Az ünnepségen Fülöp Monika igazgatónő külön köszöntötte és méltatta azokat a kollégákat, akik a 2025-26-os tanévben kiemelkedő munkájukért elismerésben részesültek. Lukácsovics Ivett általános igazgató helyettes több évtizedes kiemelkedő pedagógiai és vezetői munkájáért Tessedik Sámuel díjat vehetett át, Péti Csilla oktató példaértékű pedagógiai és hagyományőrző munkájáért miniszteri elismerő oklevélben részesült. Dumitru Stefán oktatót pedig a diákok az év tanárának választották. Köszönet és elismerés illette továbbá Kecskés Zoltáni iskolatitkárt 25 éves példaértékű és elkötelezett munkájáért, Karika Erika kollégiumi nevelőt 40 éves példaértékű pedagógusi munkájáért, valamint Karika Ágnes oktatót 40 éves generációkon átívelő pedagógusi munkájáért. Az igazgató Karika Ágnesnek boldog tartalmas nyugdíjas éveket is kívánt. Rendhagyó tűzoltó versenyen ünnepelték a Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság fennállásának 150. évfordulóját. A szeptember 5-én megrendezett Dombovár 150 meghívásos erőfelmérőn 50 tűzoltó tette próbára erejét, állóképességét és ügyességét. A jubileumi év adta az ötletet ahhoz, hogy a Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség egy különleges megmérettetéssel is emlékezetessé tegye az évfordulót. A versenyen végül 50-en 9 nő és 41 férfi álltak rajthoz Tolna Vármegyéből és az ország más pontjairól. A Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság laktanyájában és udvarán kialakított pályán reggel 8:30-kor kezdődött a verseny. A megnyitón Pintér Szilárd Dombovár polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg az eseményt. A megnyitón jelen volt Szabó Tamás, a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, valamint a társszervek képviseletében dr. Bognár Szilveszter, a Dombovári Rendőrkapitányság vezetője is. A versenyzőkre 10 feladatból álló komoly fizikai igénybevételt jelentő pálya várt, a feladatokat teljes egyéni védőfelszerelésben kellett végrehajtani. A versenyidőt 3 időmérő mérte, a feladatok szabályos teljesítését pedig a versenyzőket kísérő időmérők ellenőrizték. A célba érkezőket befutó éremmel jutalmazták, a legjobbakat pedig különböző kategóriákban díjazták. Az abszolút legjobb eredmény Kis János, a Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője ért el, míg a legjobb dombovári versenyző Csíkos Bence lett. Dombovár város külön díját Szabó Jenő, a Dombovári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője adta át. Munkaerőpiaci tájékoztatót és állásbőrzést szervezett Bonyhád város önkormányzata a Városháza dísztermében, ahol a volt Zoánz gyári dolgozók számára kínáltak segítséget az elhelyezkedéshez. A felhíváshoz végül számos munkáltató vállalkozás és szervezet csatlakozott, amelyek képviselői személyesen mutatták be aktuális állás lehetőségeiket. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit, reményét fejezte ki, hogy a munkát keresők megtalálják számításaikat, amelyre jó esély mutatkozik, hiszen összesen 17 munkaadó szervezet jelentkezett bemutatkozásra. Ezt követően dr. Varga Ákos, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Bonyhádi Járási Hivatal a foglalkoztatási osztályának vezetője tartott munkaerőpiaci tájékoztatót, amelyben az álláskeresők számára elérhető lehető

0: lehetőségekről és a munkába állás segítő eszközökről is szó esett. A program központi részét a munkáltatói bemutatkozások jelentették. A kezdeményezéshez Bonyhádi térségi, valamint távolabbról érkező vállalkozások egyaránt csatlakoztak. A munkáltatók nem csupán saját tevékenységükről adtak képet, konkrétan ismertették a betöltésre váró munkaköröket, az elvárásokat és a jelentkezés lehetőségeit is. A bemutatkozásokat követően az érdeklődők közvetlenül is felvehették a kapcsolatot a cégek képviselőivel. Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból valósítja meg a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda két tagintézményében, a Liget óvodában és a Napsugár óvodában a melegítő konyha és a felnőtt mosdó felújítását, olvasható a város Facebook oldalán. A beruházás keretében mindkét helyen sor kerül a víz- és szennyvízvezetékek cseréjére, a villamos hálózat korszerűsítésére, a burkolatok megújítására, a helyiségek festésére, valamint a felnőtt mosdók szanitereinek cseréjére. A Liget óvodában bruttó 20.944.599 forint, míg a Napsugár óvodában 18.103.205 forint értékű fejlesztésről van szó, a kivitelező a Sebi Bada Kft. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai kar Paksi kihelyezett villamosmérnöki képzése, ugyanis szeptember 4-én 26 fővel elindult a második évfolyam. Ebből az alkalomból orientációs napot tartottak az ESZI főiskolai épületének nagy előadójában. Az eseményen a hallgatói integrációt helyezték előtérbe. A tanszék hallgatói többek között a munkatervről, a szakmai törzsanyagról, tanulmányi ügyekről és rendszerről, a Neptunról, a kari működésről, valamint a hallgatói önkormányzatról is tájékoztatást kaptak. Dr. Kvasznisza Zoltán, a PTMIK szakvezetője kifejtette, hogy a Paksi kihelyezett képzés úgynevezett levelező munkarendben történik duális formában. 5 alkalommal péntekenként és szombatonként tanulnak majd Pakson a jövő villamosmérnökei. A jelenlegi akkreditált tanterv miatt a 2 napba csak úgy tehető be az összes tantárgy, hogy a hallgatóknak reggeltől estig az iskolapadban kell ülniük. A tényleges hallgatói létszám akkor válik pontossá, amint sor kerül a beiratkozásra és a hallgatói jogviszony létesítésére. A bejelentkezési és beiratkozási időszak 2026. szeptember 11-ig tart. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság és a Zona Alapítvány 2026. szeptember 8-án Szekszárdon együttműködési megállapodást ért alá, hogy még hatékonyabban segíthessék a rendvédelmi állományhoz kötődő árva és félárva gyermekeket. Az ünnepélyes aláírásokon dr. Hablicsek Nikolatta rendőrező, de a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság vezetője, valamint Kosztolánszkiné Alexa Hajnaka, a Zona Alapítvány vezetője és kuratóriumának elnöke látta el kézjegyével a megállapodást. A Zona Alapítvány azért jött létre, hogy támogatást nyújtson azoknak a gyermekeknek és hozzátartozóknak, akik rendvédelmi szernél szolgálatot teljesítő szülőjüket veszítették el. Küldetésük, hogy a nehéz élethelyzetbe került családokat ne csupán anyagilag, hanem érzelmi megerősítéssel és közösségi összefogással is segít. A most megkötött megállapodás a két szervezet közötti együttműködés elmélyítését szolgálja. Célja, hogy a bajba jutott rendőrségi hozzátartozók és gyermekeik még gyorsabban és összehangoltabban kapjanak támogatást. A felek vállalták, hogy saját lehetőségeikhez mérten a jövőben is segítik egymás munkáját, és közösen dolgoznak azért, hogy a rendvédelmi közösség legnehezebb sorsú családjai valódi segítségre számíthassanak.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami Szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A következőekben egy sportszövetségről, illetve annak elnökéről beszélgetünk, aki nemrégiben egy díjat vehetett át. Itt van velem a vonalban a Tolna megyei Fogyatékosok Szövetségének elnöke, aki nem más, mint Takács Lászlóné Katti, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és önnek is!
2: És akkor el is árulom, hogy a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésétől kapott egy díjat. Kati, ehhez sok szeretettel gratulálok, és hogy is érintette egyáltalán, hogy önnek ítélték oda ezt az elismerő címet?
3: Nagyon köszönöm az elismerést és a gratulációt. Váratlanul ért, ugyanakkor nagyon jól esett egy ilyen díj, mindig egy nagy megtiszteltetés, ugyanakkor visszatekintésre készíti az embereket, hiszen számot vetünk az eddigi munkával, illetve új erőt ad, hogy még jobban végezzük ezt a munkát.
2: Hogyha jól tudom, akkor az ön életében már régóta jelen van az atlétika. Mi az az első időpont, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát nagyon korán kezdődött, már általános iskolás koromban is atlétika edzésekre jártam, utána ezt a középiskolában is folytattam. Meghatározója volt az életemnek, és szinte egyenes volt az út, hogy én testnevelő leszek, biológia testnevelés szakos pedagógusként végeztem.
2: És ugye nem véletlenül említette meg az atlétikát, hiszen tulajdonképpen talán ez vezetett el odáig, hogy a mai napon már ön a Tolna megyei Fogyatékosok Sportszövetségének elnöke, jól gondolom? Vagy köze volt ennek a sportnak hozzá?
3: Részben igaz ez, hogy az atlétika. Mindig is szoros kapcsolatban maradtam ezzel a sportággal, hiszen atlétika versenyeken versenybíróként is részt vettem. De igazából, hogy ez a díjhoz méltónak találtattam, akkor került előtérbe, hogy 2015-ben én lettem ennek a szövetségnek az elnöke. És elhatároztuk a versenyigazgatóval és a titkárral, hogy kiszélesítjük a versenyrendszert, illetve a megye több településére is elvisszük az eseményeket. Hiszen úgy gondoltuk, hogy a tanulásban akadályozott tanulóknak a legjobb és a legnagyobb sikerélményt a sport adja. És ezen versenyrendszeren belül az atlétika az, amely kiemelkedő, és sok országos eredményt is elérnek tanulóink.
2: Hogy került egyáltalán kapcsolatba a fogyatékossággal élő emberek sportjával, vagy hát magával a szövetséggel?
3: Amikor megalakult a Fogyatékosok Országos Diák Sportszövetsége, a rövidítésen a FODIS, akkor minden megyében létrejöttek szervezetek, így a Tolna megyei Fogyatékosok Sportszövetsége is, aminek jelenleg elnöke vagyok, és toboroztak tagokat. Abban az időben a Vörös Marti Mihály Általános Iskolában Bonyhádon voltam általános igazgatóhelyettes, és nagy lelkesedéssel csatlakoztunk ehhez a szövetséghez, és a tanulóinkat segítettük, hogy ezekre a versenyekre el is juthassanak. És így kerültem közelebbi kapcsolatba, és később adódott a lehetőség, amikor már nyugdíjba mentem, hogy esetleg ezt a szervezetet segíthetem úgy, hogy én leszek az elnök, és akkor megválasztottak 2015-ben.
2: De hogy mit is tudhatunk erről a szervezetről, jövünk vissza a részleteivel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Tolna megyében létezik egy sportszövetség, a Fogyatékosok Sportszövetsége. Ennek elnökével, Takács Lászlóné Katival beszélgetünk, hogy egészen pontosan milyen munkát is végez ez a szövetség, illetve kik a tagjai, kik lehetnek a tagjai. Ezt remélhetőleg Kati megválaszolja nekünk.
3: Igen, megpróbálom. Tulajdonképpen ez a szövetség egy országos szövetségnek a tagja, és annak segítségével, szakmai irányításával, illetve pályázatuk útján anyagi támogatással működünk. Tagjai Tolna megyében lévő általános iskolák, akik ilyen tanulásban akadályozott gyermekekkel foglalkoznak, de nagyon szívesen látnánk nem csak ilyen speciális iskolákat, hanem egyéb általános iskolákban tanuló tanulókat is, hogy eljuttassák ezekre a versenyekre a tanulóikat, hiszen azt a sikerélményt, amit ez a sport nyújt, ez szinte megfizethetetlen idézőjelben a számukra.
2: Ez a sport, az ez jelző, az mit jelent? Vagy milyen sportágakat foglal magába?
3: Ezek a sportok, atlétikát rendezünk, tavaszi és őszi fordulót rendezünk természetesen megyei szinten, és innen jutnak tovább az országos versenyekre. Van terematlétikánk, mezei futás, labdarúgás, zsinórlabda, asztali tenisz és sor- és váltóverseny. A sor- és a váltóverseny az, ahol a kisebbek és az alsó tagozatosok is megmutathatják képességeiket, illetve tapadban hogyan tudnak együttműködni, illetve az asztali tenisz. A többi sportágunk azok elsősorban a felső tagozatosok, illetve esetleg még a 9-esek számára nyújt lehetőséget. Aki a megyei bajnokságban nyer, illetve néha a első-második helyezett, az képviseli megyénket az országos versenyeken. Tehát ez egy felmenő rendszerű versenyzési lehetőség a tanulóknak. Nagyon fontosnak tartjuk a szervezetünkbe, hogy a szabadidő hasznos eltöltése is tartalmas legyen, ezért pályázatokat írunk, és az iskolák megszervezik a programokat. Nagyon sok helyre el tudnak jutni így, ahova egyébként nem. És kiemelt rendezvényünk a szabadidő tevékenységek közül a parasportnap, amit mindig gyönkön szervezünk meg, és ennek nagyon fontos üzenete van, mert a másság elfogadása nagyon fontos üzenet számunkra.
2: Említette, hogy nem csak fogyatékossággal élő versenyzőket várnak. Akkor külön mérettetnek meg ők, vagy milyen szabályrendszer van, ami alapján ez mindenkinek élményt fog majd adni, és eredményt?
3: Természetesen. Tanulásban akadályozottak kívül a sajátos nevelésű igényűeknek is biztosítunk lehetőséget, illetve volt olyan sportolónk, aki autistaként vagy dánkorosként vett részt a versenyen, őket külön értékeljük. Saját társaikkal együtt versenyeznek, és így juthatnak tovább az országos versenyre.
2: A sportszerűség tehát akkor megvan itt is.
3: Természetesen.
2: Ahogy már említette, az előző blogban 2015 óta elnöke a Tolna megyei Fogyatékosok Sportszövetségének. Gondolom azért itt a több mint egy évtized alatt vannak olyan maradandó emlékek, amiket érdemes megemlíteni, vagy élmények.
3: Itt nem csak a jó eredmények elérése a cél, hanem hogy jól érezzék magukat a tanulók ezeken a versenyeken. Annyira jól eső érzés, amikor úgy jönnek vissza már a felsősök, akik már évek óta járnak a versenyre, hogy öleléssel, tehát annyi szeretet van ezekben a gyerekekben, hogy ezt el nem mondhatom. Tehát ez leírhatatlan, és annyi melegséget ad az embernek is erőt, hogy ezt a munkát folytatni kell.
2: Nyilván azért egy-egy sportesemény megszervezése mögött rengeteg munka van, és lehet, hogy ezt kívülállóként sokan annyira nem is látják és nem is gondolják, de mi az, amit tudhatunk mondjuk egy verseny megszervezéséről? Mennyi időt vesz igénybe például?
3: Nagy szerencsém van, mert nagyon jó kollégákra támaszkodhatunk, és van egy versenyigazgató is, aki a versenyek előkészítésében segít. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ennyire képítettük, hogy ezek a sportágak mindig valahol vannak, Gyönkön, vagy Pakson, vagy Szekszárdon, vagy Bonyhádon. Ezért az ott szervező testnevelőre építünk, vagy gyógypedagógusra, és emellett a versenyigazgató, aki megszervezi tulajdonképpen, hogy ott minden flottul menjen. Érembeszerzéstől kezdve, hogy ott diátadók legyenek, hogy meglegyen a terem, tehát ez egy nagyon fontos közös munka eredménye tulajdonképpen. Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen rendezvényeken még azok is kapnak érmet, akik úgymond nem érték el a dobogot, nincsenek az első háromba, hanem bevezettük, hogy kapnak egy készfogós érmet, felállítjuk a dobogóra, és ott gratulálunk, megtapsoljuk őket. Ezt is nagyon-nagyon öröm látni, hogy örülnek egymás sikerének.
2: Hát igen, szívet melengető pillanatok az biztos, és bizonyára sok ilyen volt még. Jövünk vissza hamarosan Takács Lászlónéval.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig. Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Tolna megyei Fogyatékosok Sportszövetségének elnökével, Takács Lászlónével beszélgetek, aki nemrégiben a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének Sipos Márton díjában részesült. A kitüntetés indoklásában ott volt a példaadó, a kitartó és a lelkiismeretes jelző is. Nem tudom, mi az, ami nap mint nap erőt ad Kati önnek ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ilyen szinten tudja elvégezni.
3: Mindig motivál engem az, hogy ez a csapat hogyan tud együtt dolgozni, és az, hogy a megjelenő gyerekek milyen örömmel jönnek ide. Kiszakadnak a saját környezetükből, és itt egy önfelett versengés van, és egy közös újabb sikerélményhez jutunk.
2: Akkor mondható, hogy nem is kimondottan a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy közösségben minőségi időt töltsenek el?
3: Igen. Én úgy gondolom, bár az eredmény sem utolsó, mert mondom, éppen atlétikából vannak olyan eredmények, ami az országos versenyeken is dobogós helyezéseket érnek.
2: Hát ehhez gratulálunk a fiataloknak, illetve az edzőknek, valamint a szervezőknek is természetesen. Egyébként mi az, amit szeretne a következő években elérni a Tolna vármegyei fogyatékos diáksport és a szabadidősport terén?
3: Elsősorban szeretnénk bővíteni még a versenyszámokat. Most megjelent az országos központ szervez egy újabb sportágat. Sok közül, de egy nagyon izgat és szeretnénk bevezetni, ez a lézerlövészet, amit most fogunk majd a tanulókkal megismertetni.
2: Gondolom ez hódítani fog a körükben.
3: Igen, tehát ez egy, szerintem egy nagyon népszerű sportág lesz.
2: Hol találkozhatnak majd ezzel először, ezt lehet már tudni?
3: Ezzel először, ezt megismertetjük a felnőtteket fele, most szeptember folyamán, és akkor utána a gyerekek kipróbálhatják. Október végén rendeznek egy verseny, amely most nem felmenő rendszerű, hanem a megye fogja nevezni őket, hogy a legjobbak juthassanak el oda.
2: Kati, hogyha egyetlen üzenetet fogalmazhatna meg a szülőknek, pedagógusoknak, vagy éppen a fogyatékossággal élő fiataloknak a sporttal kapcsolatban, akkor mi lenne az?
3: Tulajdonképpen ezen a kérdésen egyébként gondolkodtam előtte, hogy a sport...
2: Nem olyan egyszerű.
3: A sport a hasznos időtöltés legfőbb terepe. Tehát annál jobb időtöltést is, hogy a tanulók, a diákok a szabadidő hasznos eltöltésének egyik fő szerepe, hogy sportoljanak. Nem muszáj versenysportban, hanem a tömegsportban, de hogy valamilyen mozgás legyen, mert azt vallom, hogy a mozgás a sport által fejlődik, a szellemük is, tehát értelmi képességfejlődés, tolerancia, a másság elfogadása, tehát ez mind azt jelenti, hogy valahol, és a másik, hogy valahova tartozzon. Tehát olyan érzéseket szabadít fel, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a mai világban.
2: Sok-sok pozitív hozadék, amely tényleg csak jó útra terelheti a fiatalokat. Nem tudom, hogy ezeken a versenyeken megmutatkozik-e esetleg, hogy a szülők mennyire féltik a gyerekeiket. Azért, ha az embernek egy egészséges, semmilyen fogyatékkal nem rendelkező gyereke van, természetesen akkor is megpróbálja óvni talán még a széltől is, de ha talán fogyatékossággal él a gyermeke, akkor lehet, hogy ettől még nagyobb óvással próbál lenni iránta. Visszaköszön ez valahogy ezeken a versenyeken? Vagy látszik, hogy esetleg...
3: De ezt nem is mondom, hogy inkább azt a szót használjuk, hogy fogyatékkal élők.
2: Igen.
3: És a szülők nagyon sokszor elkísérik, és drukkolnak, és együtt ürülnek a gyerekeikkel. És ez olyan öröm látni, hogy a szülő látja, hogy milyen sikert ért el a saját gyermeke.
2: Szívet melengető pillanatok lehetnek ezek a szurkolói szektorból is, azt gondolom. Van lehetőség egyébként a szülőknek is részt venni ezeken a versenyeken, és ott lenni, megnézni?
3: Természetesen nagyon örülünk, mert az egy jó hírvelés, és ha egyszer csak egy, utána több, és látja, hogy milyen sikerélményt ér a gyereke, és továbbadja, és egyre több szülő látogatja, elkísérik a tanulóinkat.
2: És honnan értesülhetnek a szülők, pedagógusok ezekről a megmérettetésekről?
3: egy úgynevezett Vespa rendszeren keresztül lehet nevezni, kérjük a versenyfeltételeit, kiküldjük azoknak az iskoláknak, akik részt vesznek ebben a rendszerben, és a pedagógusok kiválasztják a tanulókat. Természetesen itt nagyon sok előkészítést igényel a pedagógusok, a gyógytestnevelők részéről is, hiszen meg kell szervezni nekik, hogy a szülő tudjon róla. Az iskolai szinten először ki kell választani őket, a szülőket meg kell kérni. Milyen utazás, hova megyünk, mikor érkezünk, tehát ezt mind megszervezik, és akkor tudnak eljönni. Tehát a pedagógusok révén értesülnek róla.
2: És mi a feltétele annak, hogy egy iskolai intézmény ennek a programnak a részese lehessen, vagy hogy benne lehessen?
3: Egyszerű nagyon. Jelentkezni kell a szervezetnél, és mindenkit örömmel várunk.
2: Akkor még egyszer ismételjük el, hogy melyik is ez a szervezet, hát ha valaki esetleg még nem ismerte, és most lesz majd tagja.
3: A Tolna megyei Fogyatékosok Sportszövetsége. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Igen, őket kell keresni, hogyha úgy érzi, hogy az ön gyermekének is ott a helye, megkeresni esetleg az intézményt, mármint, hogy az iskolai intézményt, aztán a szervezettel felvenni a kapcsolatot. Kati, én még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk ebben a korai vasárnapi órában. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő évek, évtizedek munkájához, és még egyszer gratulálok ahhoz a Sipos Márton díjhoz, amelyet a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésétől vehetett át.
3: Köszönöm szépen ezeket a szavakat, és remélem, hogy sikeres évek lesznek még.
2: Legyen így, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Andrit. Rádió Andrit. Megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: A következőekben egy olyan kórusról beszélgetünk, amely neve szerintem nem lesz ismeretlen az ön számára se, hiszen 2006 óta tevékenykednek nem csak Szekszárdon, hanem a környéken is. A szekszárdi Muslinca kórusról beszélgetünk a művészeti vezetővel, Rács Róberttel, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt, kívánok.
1: Mit is tudhatunk a Muslinca kórusról? 2006-ban alakultatok. Milyen megfontolásból?
2: A 2006 előtti, tehát a 2005. évi születi fesztiválon felléptek a Borudvarban a pécsi bordalnokok, és hihetetlen jó hangulatot teremtve. Ez a fellépés után, az ő fellépésük után felvetődött a város kulturális vezetői körében a kérdés, hogy Szekszárdnak miért nincsen egy bordalkórusa. És hát abban az időben Lányi Péter, szekszárdi zongora, művész és zenetanár, és a Babics Mert akkor igazgatója, Matóknik Kapási Julianna, Gyula, összedugták a fejüket, és igaziból az ötlet az a Pétertől származott, maga a név adás is, tehát a Muslinca bordalkórus, ugye a Muslinca az szereti az erjedésben lévő gyümölcsöt, és hát ki lett küldve nagyon sok meghívó, 50-nél több, talán még 100 darab is a város jó hangú és jó torkú férfiainak, és elkezdtek próbálni, és a 2006. évi születi fesztiválon a megnyitón ugye debütált kórus, akkor volt az első fellépés, és ott is fergeteges sikerrel. Akkor még csak néhány

0: dal volt a kórus repertoárjában, ugye indulásnak a megnyitó fellépésre íródtak a dalok, és arra próbálta az az 51 néhány fő, és utána kibővült ez a repertoár is az évek alatt.
1: Gondolom azért az évek alatt volt változás a létszám tekintetében. Hány fővel működik jelenleg a Muslince kórus?
0: Ugye Lányi Pétert januárban lesz 10 esztendő, hogy elveszítettük sajnos, és hát ugye pótolhatatlan ügy keletkezett a város kulturális életében is. Péter itt hagyott bennünket, és hát ő volt ugye azért az a kohéziós erő a kórusban, ami összetartotta a csapatot, és az ő távozásával jó egy néhányan úgy gondolták, hogy ez a Muslince kórus már nem az a Muslince kórus, mint előtte volt, és sokan ott hagyták a kórust, de mi kitartottunk egy maroknyi csapat, és a kemény mag, és hát ugye már 10 esztendője, és ugye 10 éve folyamatosan dolgoztunk, és énekeltünk, és tettük a dolgunkat, és hát nagyon nehéz megújulni, főleg úgy, hogy egy ilyen korosodó társaság, tehát azért amikor 20 éve alakult a kórus, akkor voltak 41 néhány évesek a fiatalok, és 60 valahány évesek az öregek. Na most, hogyha 20 évet hozzáadunk, akkor körülbelül most ki lehet számolni, nem kell nagy matek tudás hozzá, hogy mi a most az átlag életkor. És egy ilyen senior csapat, hát ahhoz azért nem nagyon csapódnak a 20-30-40 évesek. És nehéz a megújulás, de tehát a Péter miután elment, a kórus létszám ugye előtte volt olyan 25-30 fő, utána úgy beálltunk egy ilyen masszív 18-20-ra. És most ezt a 20 éves jubileumi műsorra azért én úgy gondolom egy ilyen 5 fővel sikerült kibővítenünk, 5-6 fővel, tehát most azért egy ilyen 25-en vagyunk, akik aktívak.
1: Az nem egy olyan rossz létszám, azt lehet mondani talán egy kórusnál, bár nyilván az indulási létszámhoz jóval kevesebb, de az biztos, hogy hamarosan hallhatjuk, láthatjuk ezt a kórust, jövünk vissza hamarosan.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: A szekszárdi muslinca kórus magáénak tudhatja 2015-ből a Szekszárd javáért kitüntető címet is. Egyébként 2006 tavaszán alakult meg az akkori Babits Mihály központ égiszei alatt működött ez a kórus. A stúdió vendégemmel már az előzőekben beszélgettünk arról, hogy azért a létszám a kezdetekhez képest megcsappant, de a mai napig is színpadra lépni képesek, hiszen azért a tagság az megvan. A művészeti vezetővel Rács Róbelttel beszélgetünk. 2015 azért akkor egy szép elismerés volt, a Szekszárd javáért kitüntető címmel lett elismerve a munkátok, ugye?
3: Minden elismerésnek örül az ember, illetve egy kórus is. 2015-ben ugye még Péter velünk volt, tehát azért ez nagyban őnek is volt köszönhető, tehát nyilván a közös munkának is.
2: Amikor elismerést kaptok, akkor ezt személyes sikernek veszitek, vagy kimondottan csak a csapattal együtt érhető el? Mármint, hogy egyénileg személyes sikernek is veszitek, vagy kimondottan csak a csapat az, akivel elérhető volt ez? Konkrétan az a csapat, aki akkor egyben volt.
3: Most maga a Szekszárd javáért kitüntetett címet a kórus kapta, tehát azért ez a kórusnak elismerés, nem pedig személyeknek. Tehát a kórus mindig a nevében is benne van, hogy együtt lép fel. Túlságosan nagy szólista szerepek nincsenek a nótáinkban egy-egy kivételével. Tehát azért ez inkább a kórusnak volt elismerés összességében.
2: És ha már a nótákat említetted, akkor a dalaitok általában ismert költők szövegeire épülnek, vagy ebből lesznek. Hogy néz ki, hogy kell elképzelni mondjuk egy próbát, illetve azt, hogy hogy is állítjátok össze a repertoárt, amivel aztán kiálltok a színpadra?
3: Hát visszamegyek most megint még a Péterrel együtt töltött időkre. Hát a Péter folyamatosan hozta a dalokat. Általában ezek magyar népdalok voltak, javarészt, illetve hát, ahogy említetted is, tehát éneklünk Petőfi, megzenésített Petőfi, Gárdonyi verseket is, de ugye amíg velünk volt még, és akkor most itt kell megemlítenem Kis Pál István nevét, Kipi, Rán Kipi barátunk, hát nagyon sokan tudhatják, meg ismerték őt a városból, hogy Szekszárd irodalmár és költő volt, és nagyon sok dalunknak a szövegét ő írta. És sok esetben ez úgy nézett ki, hogy vagy magyar népdal, vagy sárközi népdal első strófáját elénekeljük, és utána az átiratokat, amit már a Kipi írt, és szabott így a kórusnak a szájízére, kicsit ilyen szekszárdiasra is, meg ugye borvidékiesre is ezeket a strófákat. És volt, amit még annak idején Péter hozott dalokat, volt, hogy ő írta át ezeket, de talán nagy része az a Kipinek a szerzeménye a nótáinknak. Napjainkban meg úgy zajlik, hogy hát amióta én vettem át ezt a stafétabotot, nekem van egy néptáncos múltam, én is hoztam új nótákat a kórusba, hát nem olyan túl sokat, de 4-5-öt, talán ezek inkább ugye néptáncos berkekből, illetve zenei hagyományokból táplálkozó dalok, amiknek vagy van egy kis szövegátiratuk, vagy nincsen, mert úgy is jó önmagában, ahogy ezek eredetileg vannak.
2: Már többször említettem, hogy 2006-ban alakultatok, hát nem nehéz kiszámolni, egy 20 éves fennállást ünnepeltek, de hogy egészen pontosan hogy, jövünk vissza a részletekkel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Az előző blokk végén már említettük Kispál István nevét. A jubileumi műsor kapcsán is ismét meg fogjuk őt említeni, ugyanis a Szekszárdi Muslinca Kórus 2006-ban alakult, így 20 éves fennállását ünnepli, méghozzá szeptember 20-án egy jubileumi műsorral, egy estel a Babicsban. Hogy is fog ez kinézni, illetve hogy is kötődik a már említett Kispálhoz ez a jubileumi műsor?
3: Hát ugye úgy gondoltuk, hogy azért ez egy elég szép jubileum, tehát a 20 éves jubileumot azt a méltó módon szerettük volna megünnepelni, és ezért úgy döntöttünk, hogy színpadra állítjuk újból Mikó István, Kispál István, Vidám Borisszák című darabját. Ezt a darabot először 2013-ban adtuk elő, ugyancsak a születi napokon. A Művészetek Házában volt akkor két teltházas előadás egymás után. Utána pedig a 10 éves Muslinca Kórus 2016-ban a rendezvényteremben adta elő ugyancsak ezt a darabot, ahol most is lesz a szeptember 20-i előadás. A darab születéséről tudni kell, hogy hát Kipit, tehát Kispál Istvánt, Kipit a Robin Burns Vidám Koldusok cím darabja ihlette. Ez is egy ilyen kantáta műfajú darab, amit Mikó István, Jászai Mari Díjas színművész barátunk, Pista, mint a Kaláka zenekar alapító tagja, ugye nem mindenki tudja róla, de Mikó István nagyszerű zenész, muzsikus is, és magát ezt a Robin Burns Vidám Koldusokat ő megzenésített, és a Kaláka zenekar ezt elő is adta, és ez inspirálta egy picit Kipit az ő Vidám Koldusainak a megírására, a Vidám Borisszák megírására. És akkor már létezett egy háromfős barátság, egy szekszárdi borász barátom Duzsi Tamás jó kapcsolatokat ápolt Mikó Pistával, és hát a Kipit pedig a Duzsival voltak jó barátok, és így létezett ez a hármas barátság, és együtt is haknisztak, hogy úgy mondjam, tehát ilyen szerepléseket vállaltak, és egyszer csak Kipi megírta az ő Vidám Borisszáit, és egyszer csak megkérdezte a Mikó Pistát, tudván, hogy ő a Robin Burns Vidám Koldusait megzenésítette, hogy nem írna a zenét az ő darabjához, és Mikó Pista pedig megírta, és így született meg a Vidám Borisszák színpadi változata. Ugye már említettem, hogy előadtunk, és ezt fogjuk most is színpadra tenni. Hát ennek a mostani előadásnak a rövid története, hogy hát én ugye fölhívtam a Mikó Pistát, mikor ezt így kitaláltuk és eldöntöttük, hogy belevágjuk ebbe a nagy fába a fejszínket. És először igent mondott, mert ugye ezt ővele adtuk elő, tehát ezt úgy kell képzelni, ezt a darabot, műfaj megnevezését tekintve ugye kantáta, Kipi azt a találó címet adta neki, hogy Borvirág kantáta, hogy aki látta már Petőfi Helyiség Kalapácsát a tévében, tehát ugyanígy itt is van egy mesélő, tehát van egy történet, ami bonyolódik, közben van egy prózai rész, és közben vannak betétek, ugye vannak dalok, nóták, vannak csúlyogatások, csúlyogató férfiak, csúlyogató asszonyok és szólista szerepek, amit egyrészt a Muslinca Kórus tagjai adnak, másrészt akkor, az első előadáskor, amikor István és színész barátai adták az egyes szólószerepeket, de aztán visszahívott engem Mikó Pista barátunk, és azt mondta, hogy sajnos már nem tudják vállalni. És akkor elgondolkodtam, és gondoltam egy merészet, és fölhívtam Siklósi Krisztiánt, a Csurgó zenekar vezetőjét, és kértem tőle egy időpontot, elmentem hozzá, és elmondtam neki, hogy miről van szó, vittem a kis szövegkönyvet, és hát így megpróbáltam ezt így előadni, és nézett, hallgatott, és akkor, de végül is választott, és azt mondta, hogy igen, megpróbáljuk, megcsináljuk, és most már ott tartunk, ugye azt hiszem talán két fő próbánk van hátra, hogy szinte teljesen összeállt a darab, és szerintem nagyon élvezetes lesz, nagyon jó hangszereléssel, hat fő zenekarral fognak minket kísérni, és hát a Krisztián is nagyon sok szóló szerepet vállalt magára, alakít, aki ismeri őt, azt tudja, hogy milyen színes egyéniség és hogy milyen nagyszerű előadó. Lesz a színpadon cimbalom, lesz tangóharmonika, két hegedű, brácsa és nagybőgő. Úgyhogy nagyon komoly lesz, azt mondanom.
2: Igazán színes műsor, egy kicsit régi és új is egyszerre, ahogy mondtad így az előzőekben. Egészen pontosan 17 óra 30 perctől várjátok majd az érdeklődőket, méghozzá szeptember 20-án vasárnap a Babics Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe. A belépőjegyeket hol tudják beszerezni, illetve be lehet-e a helyszínen egyáltalán?
3: Ha maradnak, akkor még a helyszínen is. Jelenleg is kaphatóak a Babics Mihály Művészeti Központ jegypénztárában, de interneten keresztül is lehet vásárolni, szerintünk rendkívül kedvező 2000 forintos áron. Bízunk benne, hogy még aki az utolsó pillanatban oda jön, ő is be tud jönni, és még jegyhez lesz hozzáférése.
2: És akkor még egy kérdés a végére, hogyha a legkellemesebb és legemlékezetesebb pillanatot kellene felidézni abból az időszakból, ami a muslincákhoz köthető, akkor mi lenne az?
3: Én akkor még egész más minőségemben voltam a kórusban, mivel én ott ültem a sorba a többiek között, nekem is volt egy szóló szerepem. Hát én ezt nagyon élveztem akkor, ezt az előadást is, hát nyilván minden egyes fellépést, de hát maga ez a színdarab, ez a szívünk csücske, aki eljön és meghallgatja, fogja hallani, hogy mennyire szexádi, mennyire borvidékiek a szövegek, és hát nagyon vicces az egész. Kipi ezt nagyon, nagyon jól megírta nekem, ez volt egy óriási élmény, igen. Most már azért más, mint ugye, aki levezényi az egészet, de hát ez egy másik feladat, ez is szép.
2: A szexádi muslinca kórus 2006 tavaszán alakult, akkor még a Babics Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza gyámkodása alatt, méghozzá Lányi Péter zongora művész vezetésével. Ugye ezekről is beszélgettünk már. Egyébként a férfi kórus céljai között a bor, azon belül is elsősorban a szexádi bor dicsérete áll az első helyen, dalaikat általában ismert költők szövegeire, népszerű népdalok dallamait felhasználva zengik el a közönség számára. 20 éves fennállásukat most egy nagyszabású bemutatóval, a Kispál István tollából a Vidám Borisszák Borvirág kantát a című darab bemutatójával ünneplik, méghozzá szeptember 20-án 17 óra 30 perctől a Babics Mihály Kulturális Központban. A jubileumi estre menjen el ön is, én azt gondolom, hogy az előző beszélgetés is talán meggyőzhette erről, hogy milyen jó hangulatú est várhat önre ezen a bizonyos szeptember 20-ai kora esti időpontban. A művészeti vezetővel, Rács Róberttel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm a meghívást még egyszer.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot. Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal. Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat. SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu, vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára. Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit. Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, folytatódik a felújítás a ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köccsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb esőzápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köccsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Pár nap és kezdődik a szüreti forgatag, ülésezett a bátaszéki képviselőtestület, csapadékmentes, de szeles lesz a vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Babits Mihály Kulturális Központ már jó időben elkezdi szervezni minden évben a szüreti fesztivált, hogy milyen szervezési folyamatok zajlanak a háttérben, arról Gonda Mária ügyvezető igazgatót kérdeztük.
5: Az idei szüreti fesztiválra is, mint ahogy eddig minden évben, jó előre megkezdődnek az előkészületek. Amikor vége van egy szüreti fesztiválnak, akkor már elkezdünk gondolkodni a következő évén. Mindig szeretünk egy pici pluszt belevinni. Az előző évben nagyon nagy létszámú szüreti felvonulásunk volt. Ez köszönhető volt annak is, hogy a Csóri Sándor program keretében itt a Sereglés című programon nagyon sok néptánc együttes vett részt, és akkor azt gondoltuk, hogy szeretnénk az egyik legnépszerűbb és legszebb részét a szüreti fesztiválnak, a szüreti felvonulást egy picit magasabb szintre emelni, és kitaláltuk azt, hogy szeretnénk egy rekordot felállítani, a legtöbb létszámot számláló szüreti felvonulás rekordját. Erre már több felhívásunk is kimánt, tehát a jelentkezési határidő már lejárt, közel 60 csoport jelentkezett, és több mint 3000 fővel, úgyhogy azt gondolom, hogy az előző évit is túl tudjuk szárnyalni, és legyen részes ennek a történelmi pillanatnak, ami számunkra egy nagyon fontos esemény, és azt is ki kell emelnem, hogy itt igazából nem a szám nem a résztvevők számáról van szó, nekünk inkább itt a közösségépítés a fontos, amit ebből kiemelnénk, és az, hogy lássuk azt, hogy milyen eredményt, hogy az, amikor egy város megmozdul, és valamilyen ügy érdekében összefog. A szüreti napok lezárását megtalálják a honlapunkon, és a szekszárdiszületinapok.hu oldalon, valamint a Facebook oldalunkon is, és hát nyilván tájékoztatjuk most önöket is arról, illetve benneteket arról, hogy mikor és meddig, milyen út lezárásokra számíthatnak a lakosok. Mindenkinek kérjük a türelmét, és köszönjük, hogyha ezt a 4 napot örömmel töltjük el, és kicsit türelmesebbek leszünk egymással, mert nyilván ezek az útlezárások azért mindenkinek igénybe veszik az idegrendszerét, de most örüljünk inkább, én azt javaslom mindenkinek, legyen nagyon szép időnk, és legyen ez egy olyan szüreti fesztivál, amire még sokáig emlékezni tudunk majd.
4: Az idei szüreti fesztiválon is rengeteg program és szórakozási lehetőség várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A részletekről Kis Horváth Andrea, a Babits Mihály Kulturális Központ területhasznosítási osztályvezetője számol be.
6: A szekszárdi szüreti napokon a Vidám Park, a Garai János Gimnázium és a Múzeum közötti 4-sávos útszakaszon lesz megtalálható, ahol több mint 15 programelemmel várják majd a kilátogatókat, az egészen kicsiktől 4-6 éves korosztálytól a fiatal felnőttekig mindenki fog találni magának megfelelő szórakozási formát. Többek között lesz légvár, trambulin, nagyobbaknak nagyobb játékok, extrém játékok, XXL, Dodge-em. Egy új játék kerül be bemutatásra az idei évben, ez a Parkűr nevű játék. működik, ami egy ilyen poliphoz hasonló, polipkarjai vannak, és annak a végén vannak az ülések, abban tudnak a fiatalok szórakozni, és a Pünkösdi Fesztiválon elindított akciónkat fogjuk az idén a szüreti napokon is folytatni, ami azt jelenti, hogy a szekszárdi lakosoknak, a szekszárdi lakcímkártyával rendelkezőknek a rendezvény mind a négy napján, tehát szeptember 17-e és 20-a között, a délutáni órákban 14 és 17 óra között 25% kedvezményt biztosítunk a játékoknak az árából. Bátran biztatok minden szekszárdi családot, hogy látogassanak ki, és biztosan meg fogják találni azokat a programokat, amiket őket érdekli. És itt szeretném megragadni az alkalmat, szeretném kiegészíteni ezeket a programokat azzal, hogy az August Imre utcában, illetve a Szent István téri sétányon civil közreműködők is jelen vannak, akik nagyon színes és nagyon gazdag kínálattal várják a vendégeket, látogatókat a Bella nyomában, Kutyás Segítő Egyesület terápiás kutyákkal, kimondottan fiatal felnőtteknek, kisgyerekeknek kézműves foglalkozásokkal készülnek, a cserkészek toborzót, illetve a tevékenységük bemutatását szeretnék egy kicsit népszerűsíteni, illetve a biztonsághete program sorozat is kapcsolódik a rendezvényünkhöz, ahol tűzsátor, bűnmelegelőzés, balesetmegelőzés, mentőszolgálat és egyéb szolgáltatók várják a vendégeket.
4: A szeptember 9-i bátaszéki képviselőtestületi ülésen a napi rendelőt két fontos búcsúra is sor került. Az önkormányzat és a képviselőtestület nevében elköszöntek Sági Lajos Nétolicától, aki nyugdíjba vonult a Városi Könyvtár éléről. Megköszönték több évtizedes lelkiismeretes munkáját, amelyet a város, a könyvtár és az olvasó közönség érdekében végzett. Munkájának elismeréseként a virágcsokor mellett két havi illetményének megfelelő juttatásban is részesítették. Ezt követően dr. Bozsolik Róbert, bátaszék korábbi polgármestere, jelenlegi főispán búcsúzott el hivatalosan a polgármesteri tisztségtől és a képviselőtestülettől. A 26 év közfeladatban végzett munkája kapcsán köszönetet mondott valamennyi munkatársának, kollégájának, partnerének és mindenkinek, akivel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott. Kiemelte, hogy az elért eredmények és az új megbízatása sem valósulhatott volna meg a kollégái támogatása nélkül. Búcsúzóul azt is hangsúlyozta, hogy polgármesterként mindig fontosnak tartotta, a hivatal, a polgármester és a képviselőtestület munkája fedhetetlen legyen, és bízik abban, hogy ez a jövőben is így marad. A testület ezt követően valamennyi napirendi pontot megtárgyalta és elfogadta. Sikeresen megvalósult a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színpadának felújítása, tudtuk meg a város Facebook oldaláról. Sor került a burkolat csiszolására, alapozására és lakkozására, valamint a csapóajtó szintezésére és stabilizálására. A beruházás bruttó 1.799.891 forint értékben történt, Bonyhád város önkormányzatának saját forrásából és a Farkas és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Megvalósításában. Közel 40 éves barátság köti össze a baden-württembergi Bittingheim-Bissingen városát Szekszárddal. Több ezer ember vett részt abban a sokrétű együttműködésben, amely a kultúra, fiatalok, iskolák, intézmények és a gazdasági élet szereplői között az évtizedek során kialakult, írt a Facebook oldalán Berlinger Attila Szekszárd polgármestere. Egymás ünnepein részt venni mindig jeles alkalom, de ennél sokkal fontosabb, mit tudunk tanulni egymástól. Tiszteletet, toleranciát, új dolgok iránti fogékonyságot, európai alapértékeket. Közös feladatunk mindezt továbbítani a következő generációknak, ezért támogatjuk iskoláink, intézményeink partner kapcsolatait, találkozásait. Jövőre pályázati forrásból nemzetközi ifjúsági tábor szervezünk több testvérvárosból érkező csoport számára, emellett a stuttgarti főkonzulátussal gazdasági partner találkozót kívánunk tartani szekszárdi és Baden-Württemberg tartományi cégek részvételével. Külön köszönet Kocsis Imre Antal a korábbi polgármesterünknek, aki az 1990-es évek elejétől számos téren támogatta és gazdagította a kapcsolatrendszer kialakítását, valamint Nem Dénesnek, a népművészet és a Szégyertes mesterének, aki Bittingheim-Bissingen városa meghívására évtizedek óta városunk jó hírnevét és rangját öregbíti német barátaink körében, olvasható a polgármester posztjában. Bővítjük a parkolóhelyek számát a belvárosban, közölte Máté Péter alpolgármester a Facebook oldalán. A belvárosi parkolás évek óta fontos kérdés Szekszárdon. A cél egyértelmű, úgy bővíteni a parkolóhelyek számát, hogy közben a város élhetősége és zöld felületei is megmaradjanak. A következő egy hónapban több mint 40 új parkoló kerül kialakításra, hogy Szekszárdon könnyebb legyen parkolni, most és a jövőben is. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, a minimumok 5 és 12 fok között alakulnak. Napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon vasárnap hajnalban 11, napközben 25 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM
7: 105.1. Jó étvágyat a jó ebédhez, na meg a ma kedvenceit és a tegnap slágereit is, hiszen ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Vasárnap van békesség, nyugalom és pihenés, meg ebédhez egy nyugis dal a Klak-Klaktól, Out of the Dark.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szeptember 13-a van, úgyhogy lesjük meg gyorsan, milyen aktualitások is kapcsolódnak e dátumhoz. Mindenek előtt sok boldogságot ma Kornélnak, aki neve napját ünnepelheti. És akkor nézzük meg, hogy kik a mai nap szülöttei, mert hogy olyan híres neves emberek születtek e napon, mint Szöllősi Enikő, magyar szobrász és éremművész, vagy Emma Sjöberg, svéd manöken színésznő, aki a Taxi filmekből lehet ismerős, ő játszott a Petrát, ugye a szőkehajú rendőrnőt, és ma ünnepelhet még Thomas Müller német labdarúgó szintén. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá. És akkor csapjuk még fel a kalendáriumot, mert hogy 1788-ban e napon New York City lett az Amerikai Egyesült Államok fővárosa, sokan még ma is azt hiszik. Azt gondolom, hogy New York a főváros, van is egy ilyen beugratós kérdés, legalábbis gyerekkoromban még volt. Aztán 1898-ba ugrunk, amikor is Hannibal Goodwin feltalálta a celluloid alapú fotófilmet, ez egy elég komoly felfedezés volt annak idején, 2008-ban pedig átadták a Megyeri híd gyalogos részét e napon, és van egy külön érdekességünk, mert hogy az 1975-ben készült Alfa Holdbázis tévésorozat kitalált történetének kezdeteként a Hold 1999-ben e napon tért le pályájáról, és innen indult az egész sorozat. Ez tehát a múlt, a jövőt pedig mutatom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasáb burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, nem állunk meg az ebéd utáni, szükséges és egészséges sziasztához is jönnek a jobbnál jobb dalok, most éppen Ann Lee, Two Times.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: el is röpült egy óra ez a rádió Antritem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most már megkezdődhet a Siesta, ehhez is szolgáltatjuk majd a továbbiakban is a legnagyobb dalokat, de előbb még informálódjunk, számítok figyelmére a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tisza párt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadás.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Még mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet élénklökések kísérhetik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Egy óra múlt, tehát szép lassan belecsúszunk a vasárnap délutánba, hogy aztán nehogy ellaposodja minden, Lenny Kravitz kicsit feldobja a hangulatot. Ez az Öge.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel is, ahogy ilyen tájt tőlem megszokhatta legalábbis. Nézzünk rá egy picit a mai sporteseményekre, mégis minek lehet örülni a mai délután folyamán. Például lesz angol foci, a negyedik forduló a Premier League-ben, 15 órától Coventry City Brighton, és a forduló rangadója, legalábbis talán még lehet így nevezni, 17.30-tól lesz a Manchester United Manchester City Manchesteri derbi, ezt ajánlom figyelmébe, ahogyan például a német Bundesliga-t is, ahol a harmadik forduló tartják, ott 15.30-tól lesz RB Leipzig Hamburg, illetve 17.30-tól Elversberg Bayern München találkozó, és az olaszok is folytatják a csatározásokat, Lecce Monza lesz 15 órától, 18-tól Napoli Bologna, 20.45-től pedig Sassuolo Juventus találkozón izgulhatunk. Aztán a spanyol ligát is nézzük még meg, ott lesz egy Levante Barcelona találkozó 16-15-től, este 21 órától pedig Real Sociedad Atletico Madrid rangadó, az mondjuk parás csatának ígérkezik majd. Emellett pedig, ha minden igaz, akkor van ma Forma 1 is, ugye Madridban egy viszonylag új pályán, vagy teljesen új pályán, nem tudom, ezzel most egy kicsit lukra futottam, de az biztos, hogy egy nagyon-nagyon technikás pályán vannak most, 15 órától lesz tehát a futam. Jó szurkolás, tehát majd akkor, addig viszont még el kell jutni, például ezzel a dallal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antwit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információk után sem állunk, megnyomjuk tovább. Nem is akárhogyan. Zara Larsson érkezik.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antwit.

0: back.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei között újabb óra végéhez értünk, de hát nem állunk meg, még jó pár remek dalán előttünk ezen a vasárnap délutánon, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ben rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
2: Rádió Andrét időjárás.
10: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A Rádió Antritot hallgatja, meg engem, Fekete Dávid vagyok. Két óra már mögöttünk van, még előttünk négy, ne is húzzuk az időt. Pörögjenek tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Előbbivel folytatjuk, Harry Styles érkezik.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy azt megszokhatta, nézzünk rá egy picikét még a mozi műsorunkra, mert hogy odaérhet még ide a szexári moziba, ahol popcorn van, meg üdítőital van, meg jó hangulat van, meg minden van, és a mozi élmény egyébként is mindenkinek jár, a legkisebbeknek, a gyerkőcöknek is, hiszen 15 órától adják itt Szexárdon a Duzzogi Hal kalandjai című színes szinkronizált ausztrál-amerikai animációs filmet. 92 perc, nem hosszú, nem rövid, tökéletes szerintem gyerkőcöknek. Aztán emellett vetítik még az Életfutár című filmet, ez egy elméletileg egy akciófriller 17 órától, hát Ellen Richsonnal és Owen Wilsonnal a főszerepben. Azt olvastam, hogy kicsit azért humorosabbra vették a figurát a készítők, úgyhogy nem kell ilyen kőkemény dologra várni, bár elméletileg az is van benne. És fontos, hogy műsorváltozás állt be, mert hogy a 10 éjszakás kalandot vetítették volna 19.30-tól, ehelyett mai napon a Csalócsajok Párizsban című alkotást vetítik majd, tehát ezt érdemes azért észben tartani, hogy itt változás történt. Minden esetre a Csalócsajok Párizsban című filmet is ajánlom figyelmébe, mert nyilván az összeset, ameddig pedig eldönti, hogy melyikre megy, vagy amíg összekészül, szólnak továbbra is a ma kedvencei és a tegnap slágerei, mutatom most éppen melyik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
3: Egy délután tele élményekkel.
2: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
3: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
2: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Az információk után rabogunk tovább, ez még mindig a Rádió Amfit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, a Human-nel befutó Rag & Bone Man-nek adom át a mikrofont, szól a Skin, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Amfit.

0: Ez Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel újabb óraért véget, de nára még vissza van, nem akar lemaradni a legjobb dalokról, és a most következő fontos infokról sem, úgyhogy maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu. Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: A borkészítéssel együtt jár a mosdgázveszély is. Rekordtámpája a bátaszéki iskolásoknak. Esővel indulhat a hét. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. szeptember 13-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az ősz a szüret és ezzel együtt a borkészítés időszaka is, amelynek jellemző veszélyforrása a mosdgáz. A napokban tartottak erről sajtótájékoztatót. A részleteket Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőtől hallja.
3: Az ősz beköszöntével javában zajlik már a szüret és a borkészítés, ezzel együtt pedig ismét számolnunk kell a mosdgáz veszélyével. Szőlőlevének erjedése során széndioxid keletkezik, amely szinten a szaplamén is a levegőnél nehezebb. Éppen ezért a mélyebben fekvő, rosszul szellőző pincékben összegyűlhet, kiszoríthatja a levegőt, és nagyon rövid idő alatt életveszélyes oxigénhiányos állapotot idéz elő. Erre hívtuk fel a figyelmet a napokban Várdombon, ahol a katasztrófavédelem a mentőszolgálattal, a déli agrárszakképzési centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikummal és a szekszári borvidéki tanács elnökével közösen tartott egy sajtótájékoztatót. Idén külön hangsúlyt kapott a fiatalok megszorítása is, a legfontosabb megerődési szabályokat az iskola két diákja ismertette. A legfontosabb, amit tehetünk, a pincék rendszeres és alapos szellőztetése. Ha pedig valaki egy pincében rosszul lesz vagy összeesik, semmiképpen nem menjünk utána, hiszen megfelelő védőfelszerelés nélkül a segítségére siető ember is pillanatok alatt bajba kerülhet. Azonnal hívjuk a 112-t, mondjuk el, hogy feltételezhetően mosdgáz okozta a rosszulétet, és a helyszínt is a lehető legfontosabban határozzák. Ha a préstáz nehezen megközelíthető, akkor egy jól felismerhető helyen várjuk a mentőegységeket, ezzel is értékes perceket nyerhetünk. A sajtótájékoztató végén egy szituációs gyakorlaton azt is bemutattuk, hogyan történik egy bajba jutott ember kimetése a pincéből. A tűzoltók ilyen esetekben légzőkészülékben hatolnak be a veszélyes térbe, majd a kimentett ember ellátását a mentőszolgálat folytatja.
2: Füstsátor, tűzoltó védőfelszerelések, játékos feladatok és egy igazi tűzoltó autó is várta a gyerekeket szeptember 11-én Szekszárdon a Tolna vármegyei Gyermekvédelmi Központ nyárzáró rendezvényén. A Szekszárdi Tudásközpontban megtartott program résztvevőit a Tolna vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője köszöntötte, majd dr. Sárosi József országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója szólt a fiatalokhoz. A dandártábornok arra biztatta a gyerekeket, hogy bátran keressék fel a különböző szervezetek standjait, ismerkedjenek meg az ott bemutatott eszközökkel, és tegyék fel kérdéseiket a jelenlévő szakembereknek. A katasztrófavédelem ezúttal is olyan programokkal készült, amelyekben a játék és a tanulás kéz a kézben járt. A gyerekek egy füstsátorban tehették próbára bátorságukat és tájékozódó képességüket, miközben megtapasztalhatták, milyen nehézséget jelenthet a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás. A Tolna vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság képviselői kifestőkkel, kirakókkal és játékos kérdésekkel készültek, amelyeken keresztül a fiatalok életkoruknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzmegelőzés legfontosabb szabályaival. A kisebbek és a nagyobbak a gyermekméretű tűzoltóruháktól egészen a beavatkozások során ténylegesen használt védőfelszerelésekig több mindent felpróbálhattak és kézbe vehettek. Természetesen a tűzoltóautó sem maradhatott ki, felügyelet mellett a gyerekek a fecskendőre is felkapaszkodhattak, és közelebbről is szemügyre vehették a tűzoltók egyik legfontosabb járművét. A rendezvényhez a katasztrófavédelem mellett az Angyalhívó Egyesület, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, a Tolna vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. A Tolna vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bízik abban, hogy partnereivel közösen nem csak hasznos ismereteket adhatott át a fiataloknak, hanem egy élményekben gazdag, emlékezetes naphoz is hozzájárulhatott. A rekordtámpáját kapnak a bátaszéki iskolások. Még tavasszal határozott Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola elavult sportpályájának felújításáról, a mintegy 44 millió forintos beruházás keretében rekordtámborítású pálya készül az iskola udvaron, amelyikhez a megállapodás szerint a szekszárdi tankerületi központ is jelentős, mintegy 13 millió forintos önerőt biztosított. A Babits Mihály Kulturális Központ a szekszárdi születi napok előszobájában is számos programmal várja az érdeklődőket. Ezekről kérdeztük Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét.
4: Talán nem meglepő, de így a szexuális tüneti napok előszobájában a már nagyon-nagyon sok programmal várjuk a kedves hallgatókat, a kedves vendégeinket. Szeptember 14-én hétfőn este 17:30-kor nyitja meg kapuit az Egyfőt Szexárd című alkotóművészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében. Ez a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében várja az érdeklődőket. Mi pedig nagy szeretettel várjuk oda a kedves vendégeinket. Aztán nyit egy másik kiállításunk szeptember 15-én, szintén 17:30-kor, az már viszont a Bakta Galériában, ez egy keddi nap, 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szexárdi borvidékről címmel, ez Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész, keramikus, 40 éves jubilomi kiállításának az ünnepélyes megnyitója lesz. Erre is nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ahogy szeptember 16-án egy nappal a szexuális születi napok előtt a Best of Hungária című programra, ez egy koncert lesz legendás Hungária dalokkal, 19 órakor kezdődik, a helyszíne pedig az intézményünk színházterme, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, nagyon-nagyon jó koncertnek ígérkezik, nagyon jó programnak, és hát akkor még egy nagyon-nagyon jó program, a szexuális születi napok idén szeptember 17-e és szeptember 20-a között várja az érdeklődőket, több mint 500 program, nagyon sok helyen, így a Béla Király téren, a Babits Mihály Kulturális Központban, a Művészetek Házában, a Garai téren, a Vármegye házán, annak udvarán, dísztermében, kertjében, a Négysávos úton lesz kézműves kirakodóvásár, Vidámpark, ugye várja a borudvar, fönt a Béla Király téren több mint 30 borász minőségi portékájával és az Ízek utcája az érdeklődőket szintén fönt a Béla Király téren, ahol a szabadtéri színpad is helyet kapott, és hát egy csomó nagy koncerttel, helyi tehetségekkel várjuk az érdeklődőket, egyébként természetesen a placon is, mert az is diszkó és koncert helyszín lesz.
2: Szeptember 16-án Kormányablak Plusz fogadja az ügyfeleket Bátaszéken. Informatikai karbantartás miatt szeptember 16-án szerdán zárva lesz Bátaszék Szabadság utca 4 szám alatti kormányablak. Az ügyfeleket az épület elé kitelepülő Kormányablak Plusz fogadja, amelyen a fenti napon többek között a következő ügyek intézhetők: személyazonosító okmányok, lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, DÁP regisztráció. Egyéb ügyekben Tolna vármegye további kormányablakai várják az ügyfeleket. A kormányhivatal kéri és köszöni az ügyfelek megértését és türelmét. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongos tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fokot mérhetünk. Hétfő hajnalban Szexárdon 16, napközben 22 fok és eső is várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antit. FM 101.
5: Ez a Rádió Antit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 3 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. Zenevonatunk nem áll meg sehol, úgy kell rá felkapaszkodni menet közben. Ezt pedig megtette most Billy Idol.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az van, hogyha mostanában többet tüsszög, folyik az orra, viszket a szeme, akkor nem biztos, hogy rögtön a megfázásra kell gyanakodni, vagy ne talántán az influenzára, aminek szezonja sincsen, szóval nem is tudom, miért kéne arra gondolni. Szeptember közepén még mindig tart az allergia szezon, ezt jó, hogyha tudja, vagy hát valószínűleg tudja, hogyha benne van. A főszereplő továbbra is a parlagfű, a pollenterhelés ugyan már csökkenőben van, de az arra érzékenyeknél még simán jelentkezhetnek kellemetlen tünetek, és bizony néhány aprósággal azért lehet enyhíteni a helyzeten, legalábbis a szakemberek azt mondják nekünk, hogy érdemes gyakrabban hajat mosni, otthon nedves ruhával port törölni, a kimosott ruhákat pedig lehetőleg nem a szabadban szárítani, mert bizony a pollen azokra is könnyen rátapadhat, ha pedig erősek vagy tartósak a tünetek, akkor érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni. Szóval hiába van már szeptember közepe, az allergiásoknak még nincsen egészen vége a szezonnak. Ki tudja, hogy mikor lesz vége a szezonnak, ezt tényleg nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy mivel folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, az információ után folytatjuk menetelésünket a legnagyobb dalok ütemére, és egy picikét most visszagondolunk a tínézser évekre Katy Perryvel, ez a Teenage Dream.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel újabb órát hagyunk magunk mögött ezen a csodás vasárnapi délutánon. Még kettő van együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasább burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 4 óra is elmúlt már ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Fekete Dávid vagyok. A következőkben egy amerikai banda debütáló dalával fordulunk át a másik oldalunkra a délutáni pihenésben. The Calling, Wherever You Will Go.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: tonight.
1: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nagyon-nagyon pörögnek a dalok, remek a hangulat, és ahogy a képeken látom, remek volt a hangulat Bátaszéken is, hiszen tartanak a bátaszéki bornapok, és hát ugye olyan különböző giga előadók voltak itt az elmúlt napokban, mint például az Ossian pénteken, tegnap pedig Meringer, illetve Lotfi Beki adta a talp alá valót, ma pedig ugye már javában zajlanak az események. 14 órakor az Iszkiri zenekar koncertjével kezdődött, aztán Csonka András is fellépett, és most, hát ha minden igaz, akkor Daniel Fi a következő a sorban, aki, hát itt volt itt Szexer a napünkösdén, és egészen meglepően nagy bulit csinált, úgyhogy ajánlom figyelmébe, még odaér, hogyha kedve van hozzá. Este 8 órától pedig Freddy lesz az, aki megkoronázza igazából ezt az egész eseményt. A képek alapján nagyon jó volt a hangulat az elmúlt két napon, és biztos, hogy most is az, úgyhogy ajánlom figyelmébe a bátaszéki bornapokat, na meg magunkat is, hiszen továbbra is pörögnek a legnagyobb dalok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlekedj, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a legnagyobb slágereivel zötyögtünk már vonaton, repültünk is, most pedig vízre szállunk a zenei jachtunkon, a főprodukciót pedig Alice Cooper vállalta magára. Szól a Poison.
2: Vissza a zenéhez, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Újabb óra végéhez értünk, csak úgy röpül az idő, ha jó társaságban van az ember. Már csak egy óránk van együtt, de azt is tartalmasan töltjük majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, továbbra is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel élvezzük a hétvége utolsó perceit is, meg velem, Fekete Dáviddal és a Faith No More zenekarral. Ez az Easy.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenekar.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy azt megszokott, a szívügyünknek tartjuk itt az Antritban, hogy felhívjuk a figyelmet a kibervédelemre, mert hogy a csalók mindenütt ott vannak, most például Magyarország ügyészségeinek nevével és arculati elemeivel élnek vissza, és egy zsarolóvírusos fertőzéshez vezető adathalász üzeneteket küldenek, ezért adott ki riasztást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. A bejelentés alapján a támadók hamis, hivatalos megkeresés látszatát keltő leveleket küldenek, amelyekben ügyészségi alkalmazottak nevével élnek vissza. A kampány célja az, hogy a felhasználó a levélben szereplő hivatkozásra kattintson, majd a megtévesztő oldalon keresztül rossz indulatú fájlt töltsön le. A fertőzés végső célja a végponton található dokumentumok, képek, archívumok és más állományok titkosítása, majd váltságdíj követelése. Úgyhogy ez egy nagyon komoly történet. A támadás több lépcsőben zajlik egyébként. Minden info fönn van a kiberpajzs.hu-n. A lényeg az, hogy legyen résen, vigyázzon. Vigyázzon magára, vigyázzon szeretteire. És hát legyen gyanakvó. Talán ez a legfontosabb. Ne kattintson csak úgy bármire. Jó, inkább maradjon itt velünk, hiszen itt biztonságban van, és a legjobb dalok szólnak. Úgyhogy miért foglalkozna inkább az e-mailekkel? Hát maradjon itt velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, az információk után sem állunk meg, és igen, ilyenkor már bejön ez a hétfő para, hiszen mindjárt vége a vasárnapnak, az óra pedig kegyetlenül kattog tovább. Talán a Coldplay elfeledteti egy pillanatra mindezt. Klox! Ups, maradjon csak Coldplay!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Rengeteg szuper dalt hallottunk az elmúlt 6 órában, ez a Rádió Antrit. Közös utunk végéhez értünk már. Köszönöm, hogy velem tartott, tovább jó rádiózást és jó pihenést. Holnap reggel 6-kor pedig várom ismét. Kezdjük együtt a hetet új reményekkel és kihívásokkal és remek érdekes vendégekkel. Úgyhogy várom holnap reggel 6-tól, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Ajánlatunk Tolletejföl 374, Starbro Mirelit hullámos hasáb burgonya 599 forint per kilogram, Tena étolaj 699, Tolle ESL tej 1,5%-os 317 forint per liter. Ajánlatunk szeptember 10-től 13-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
5: Tánctan folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. Amint egy 1200 km hosszú olajvezeték, Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. FM 105.1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium három törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1% ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1% pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

betom. Azt csak füttyeltets, én hogy rohantam, az ott fázott, és én.

0: péntek.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a hetedikes gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az Iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az Iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormuzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszúrtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: és a tegnap slágerei Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: perceivel és a tegnap slágereivel.
1: Fény, az élet kéke, gém veled, érett képregényben élek. Én a tábortűz lángja, meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órád.